0: ni ne ci adama jatta
1: hein
0: fek bojang na beten A 243-7698 Fofula, fofula, ana nyom ala jipani Nyom kore jajalo Kumer koko